FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állat Csontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a ligeti játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvölgyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csaknem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamat munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőiben hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejthessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: eseményeivel.
1: Geotermikus fejlesztés, újraindulhat a Békés Csabai projekt. Lakossági fórum lesz az Andrássy úti platánfák jövőjéről. 4 sofőrrel szemben intézkedtek a rendőrök a hétvégén. Ingyen ebéd a rászoruló gyerekeknek a nyári szünetben Sarkadon. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai sportcsarnok környékén 3 egyenként mintegy 2450 méter mély geotermikus kút készült el, és a környező önkormányzati épületekhez is lefektették a szükséges vezetékeket. A Modern Városok programban indult geotermikus fejlesztés azonban évekkel ezelőtt leállt. A városfejlesztési cég most arról adott tájékoztatást, hogy mi okozta a fennakadást, és mikor folytatódhat a beruházás. A program célja, hogy Békés Csaba önkormányzati épületeiben és sportlétesítményeiben a fosszilis energiaforrásokat részben kiváltsák a geotermikus hővel. A város korábban 3,5 milliárd forint támogatást kapott a munkálatokra, amelyek el is kezdődtek, ám olyan akadályok merültek fel, amelyek miatt további forrásra volt szükség a projekt befejezéséhez. Egy korábbi kormány határozat már biztosította a többlet támogatást, és a Fidesz-KDNP frakció közelmúltbeli sajtótájékoztatóján bejelentették, a 2026-os támogatási összeg megérkezett az önkormányzathoz. A Városfejlesztési Társaság közlése szerint a beruházás részeként egy termelő és 2 visszasajtoló kutat alakítottak ki mindhárom 2450 méteres talpmélységgel. A kutakat geotermikus vezetékek kötik össze. A termelési tesztek alapján a termelőkút másodpercenként 25 liter víz kitermelésére alkalmas. A felszínre érkező termelvíz hőmérséklete 105-118 Celsius fok között mozog. A víz kísérő gázt is tartalmaz, amelyet kazánházban elégetve további 5-7 fokkal növelhet a hőmérséklet. A hőt a sportcsarnok mellett található úgynevezett donga épületében, a hőközpontban vonnák ki, majd külön vezetéken juttatnák el az önkormányzati intézményekhez, biztosítva a fűtést és használati melegvizet. Az egyedi alhőközpontok már elkészültek. A lehűlt víz a 2 visszasajtoló kúton keresztül kerülne vissza a vízadó rétegekbe, ezzel fenntartható módon zárva a rendszert. Békés Csaba önkormányzata május 19-én, vagyis a mai napon, kedden 16 órától lakossági fórumra és szakmai tájékoztatóra várja az érdeklődőket a Városháza dísztermébe. A rendezvény témája az Andrássy úti platánfák halaszthatatlan növényegészségügyi kezelése és a fasor jövője lesz. A város ikonikus platánsorának állapota miatt a beavatkozás elkerülhetetlenné vált, ugyanakkor a cél a zöld értékek megőrzése, erről számolt be közösségi oldalán a polgármester. Az önkormányzat hangsúlyozza, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a transzparenciára és megalapozott döntésekre. A múlt héten már lezajlott egy elsőkörös szakmai egyeztetés a helyi zöld szervezetekkel, ahol bemutatták a legfrissebb szakértői tanulmány eredményeit. Május 19-én először a közgyűlés tagjai kapnak részletes tájékoztatást a kialakult helyzetről és a szükséges lépésekről, majd délután a lakosság és a helyi közösségek is megismerhetik a terveket a fórumon. A városvezetés szerint a platánfák sorsáról szóló döntéseknek szigorúan szakmai alapon a civil szervezetekkel és békéscsabai lakosokkal együttműködve kell megszületniük. A helyszín a Városháza díszterme ma 16 órakor. A város minden érdeklődő békéscsabai lakos részvételére számít, hiszen a település zöld örökségének megóvása közös ügy. Május 15-e és 17-e között mozgalmas hétvégéje volt a vármegyei rendőröknek, 4 autóssal szemben kellett intézkedniük. 2 sofőr vezetői engedély nélkül ült a volán mögé, 2-nél pedig az ittasság gyanúja merült fel. A szabályszegések gyors őrizetbevétellel és azonnali jogosítvány bevonással végződtek. Szeghalmon május 15-én késő este Tildy Zoltán utcában igazoltattak egy autóst, miután kiderült, hogy engedély nélkül vezetett, előállították és szabálysértési őrizetbe vették. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint ügyében 3 napon belül dönt a bíróság. Kétegyházán május 17-én nem sokkal éjfél előtt a Gyulai úton állítottak meg egy másik sofőrt, aki szintén érvényes jogosítvány nélkül közlekedett. Őt is őrizetbe vették, és 3 napon belül bíróság elé került. A szombati nap az ittas vezetők kiszűréséről szólt. Orosházán május 16-án délután a Bercsényi utcában állítottak le egy autót, ahol a sofőrnél azonnal pozitív jelzést adott a szonda. Alig 2 órával később Békés Szent Andráson az István Király utcában egy másik gépkocsi vezetőnél szinte ugyanez ez történt. A kapitányságokon elvégzett hitelesített mérések mindkét esetben megerősítették az ittasság gyanúját. A rendőrök a helyszínen elvették a vezetői engedélyeket és büntető feljelentést tettek. A rendőrség hangsúlyozza, hogy jogosítvány nélküli vezetés és ittas vezetés nem csak szabályszegés, hanem közvetlen életveszélyt jelent az utakon. A hatóságok a jövőben is fokozott szigorral lépnek fel az ilyen esetek ellen.

0: Pénteken megtelt a Féja Géza tér kisgyermekes családokkal. Ismét nagy sikert aratott a Lencsési Közösségi Ház egyik legjelentősebb rendezvénye, a több mint 3,5 évtizedes múltra visszatekintő Lencsési Gyereknapi előzetes. A hagyományoknak megfelelően a programot nem gyermeknapon, hanem azt megelőzően tartották meg, ezért esett a választás ezúttal is a pénteki napra. A tér már a délutáni órákban benépesült, a gyerekeket színpadi műsorok, zenés, mesejáték és interaktív programok várták. Emellett kézműves foglalkozások, ugrálóvárak és számos további családi aktivitás is helyet kapott. A rendezvényen jelen voltak a családsegítő és gyermekjóléti központ szakemberei is, akik 500 palacsintát sütöttek és üdítővel együtt kiosztották a résztvevő gyerekeknek. A szervezők szerint a közösségi esemény célja évről évre ugyanaz, erősíteni a lakótelep közösségét és élményt nyújtani a legkisebbeknek. A rászoruló gyermekek idén-nyáron is ingyenes ebédhez jutnak Sarkadon a nyári gyermekétkeztetés keretében. Az önkormányzat közölte, az ellátást azoknak a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek biztosítják, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, és akiknek szülei vagy törvényes képviselői benyújtják a szükséges kérelmet. A támogatás arra az időszakra vonatkozik, amikor zárva tart a bölcsőde, az óvoda, illetve szünetel az iskolai oktatás. A jegyző tájékoztatót küld a jogosult családoknak, a kérelmeket pedig június 16-áig kell beadni a polgármesteri hivatalban. Az ingyenes ebédet a közétkeztetési intézmény konyhájáról lehet majd elvinni, munkanapokon 11 és 12:30 között. A város jelezte, ha a rászoruló gyerekek nem mennek el az ételért és ezt előzetesen nem jelzik, akkor a család és a gyermekjóléti szolgálat munkatársai felkeresik a családot. A magyarázat szerint egy rászoruló gyermek étkezésének elmaradása akár veszélyeztetettséget is jelenthet, ezért szükséges az ellenőrzés. Kizuhant egy férfi egy kazinci lakótelepi társasház negyedik emeleti lakásából hétfőn kora délután. A bejelentés a Békés Csabai Szerdahelyi utcából érkezett, a rendőrség pedig megerősítette az esetet. Közölték, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján nem merült fel bűncselekmény vagy idegenkezőség gyanúja, ugyanakkor a körülményeket közigazgatási eljárás keretében vizsgálják. Portál információk szerint az öngyilkosság lehetősége sem zárható ki. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy aki úgy érzi, azonnali segítségre szüksége van, vagy környezetében valakinek, ne maradjon egyedül a problémával, és mielőbb forduljon segítségért.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Köröshill Centrum közéleti műsora.
1: A nyár folyamán idén is népszerűek voltak a kerékpáros vándortáborok, melyek során diákok és kísérőik ismerhették meg Békés Csaba és környéke nevezetességeit. A túrák folytatódnak, de csak egy-egy napos osztálykirándulások formájában. A programról Opauszki Zoltán, a Békés Csabai Turisztikai Egyesület elnöke számolt be.
2: Ugye most nyilván elkezdődik a tényleg az őszi rosszabb idős időszak. Gyanítom, hogy ilyenkor már újabb túrákat nem fogtok szervezni, de ha jól emlékszem, akkor még a tanév folyamán is volt azért egy-egy nap, talán ezeket osztálykirándulásoknak lehet leginkább nevezni. Ilyenben gondolkodtok-e az idei tanévre is? Várható-e, keressék-e majd a csoportok?
3: Igen, mindenképpen érdemes két dolgot is szóvá ejteni a tekintetben. Az egyik valóban, én már harmadik éve hirdettünk meg a szorgalmi időszakban bringás osztálykirándulások lehetőségét, ugyancsak a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködésben. Ezekre való jelentkezésre mód nyílott, és mód fog nyílni az idei évet illetően is, mind az őszi, mind a tavaszi szünetek időszakában, tehát abszolút van mód bringás osztálykirándulásokat szervezni. Ezek ugye nem hétnaposak, ezek csak egynapos osztálykirándulások, de itt is biztosítani tudjuk az érdeklődők számára a bringákat, az ehhez kapcsolódó szükséges eszközöket, sisakokat, táskákat, illetve egy profi túrakísérőt tudunk minden ilyen osztálykirándulás mellé biztosítani, hiszen éppen a

Bringás Vándor táborok szervezési tapasztalata okán kialakult egy olyan nagyszerű csapat már a környezetünkben, akik tényleg nagyon magas színvonalon űzik ezt a szakmát, tehát abszolút felkészültek nem csak a bringázás kérdéseiben, hanem a térség turisztikai attrakciónak az ismertetésében is. Illetve amit érdemes még felemlítenünk a turisztikai életünk vonatkozásában, az idejében is számos alkalommal került megszervezésre városismereti séta, alapvetően lehet mondani, hogy a Békéscsabai önkormányzata, a Békéscsabai Turisztika Egyesület és a Munkácsi negyedben található kulturális intézményeinknek az együttműködésének köszönhetően egyre népszerűbbek ezek a városismereti séták. Ez részben turisztikai aspektusú, másrészt pedig a lokál patriotizmusunkat, a városunk az alokötődés segítő programok. De népszerűek a kerékpár túrák, a Venkém kerékpár túrák, amelyből ugyancsak több alkalommal hirdettünk, meg is tudtunk megszervezni programokat, de az idejében volt két alkalommal is lehetőség arra, a Mukácsi Mihály Múzeum egyik kiváló munkatársa, a Forrai Mártának a szervezésében vehettünk részt egy olyan bringatúrán, amely a Venkém kerékpár úton valósult meg, ám de az esemény fókuszában a csabai téglaiparnak a története, a jemeni bányatavaknak a története, a élete, a élővilágának a megismerése, a horgászat, a halakkal és a madarakkal való ismerkedés lehetősége lett felkínálva. Itt kiváló partner volt a Körösödéki Horgászszövetség, Körösödéki Horgász Egyesületek Szövetségének a vezetése, Nemes Attila vezetésével. Tehát azt láttuk, hogy itt is nagyon-nagyon erőteljes érdeklődés volt, nagyon izgalmas dolgokat tudhattak meg a részvevők. Tehát azt látom, hogy évről évre egyre több olyan esemény formálódik, amely alapvetően mondhatjuk, hogy a bringázás tartja a fókuszban, de ennél sokkal több, és kulturálisan, történetileg tudunk olyan dolgokat kínálni az érdeklődőknek, ami ebből fakadóan erősödő érdeklődést tud generálni ezen eseményekhez.

0: Beszéljünk szerintem mindenképpen magáról a kulturális turizmusról is, hiszen a Munkácsi negyed létrejöttével ez is egy fogalom lett itt Békés Csabán, de akár szerintem lassan besorolhatjuk ide a Békés megyei Népművészeti Egyesületet, mert ők is sokat tesznek ezért. Hogyan látod ezt a szegmensét a turizmusnak a városban? Mekkora embertömeget mozgat meg talán ez a része?
1: Talán nem is az embertömeg a legizgalmasabb ebben a tekintetben, hiszen a kultúra az nem a tömegturizmusnak a mágnes eszköze, ha szabad így fogalmazni. De mindenképpen azt gondolom, hogy nagyon fontos elem az, hogy Békés Csaba azzal, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően, hogy a Modern Városok program keretében a Munkácsi negyed projektet meg tudta valósítani, az rendkívül sokat adott hozzá ahhoz, hogy a városunk mennyire élhető, mennyire vonzó, mit tudunk kínálni kulturálisan. Alapvetően ugye a csabaiaknak, a térségben élőknek, de nyilván a turisztikai aspektusa is egyre erőteljesebb ennek. És most nem akarom elsorolni azt, hogy mi valósult meg a Munkácsi negyed projekt keretében, de mindenképpen egy pici kitérőt érdemes tennünk arra vonatkozóan, hogy minek milyen hatása tud lenni. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy némi döcögést követően mégiscsak sikerült az utolsó ilyen építőipari jellegű beavatkozással befejeznünk a projektnek a megvalósítását. Miről beszélek? Ugye láthatják a csabaiak, hogy a Munkácsi Mihály Múzeum homlokzatának a felújítása megtörtént, befejeződött. Még ebben a hónapban a múzeumnak és környezetének átadása is meg fog történni, ugye a Szent Mihály naphoz kötődő esemény sorozatunkhoz kapcsolva. Tehát ez is ugye a városkép szempontjából egy meghatározó tényező. De azt gondolom, hogy az is, hogy a belvárosi hidak teljes mértékben megújulhattak az elmúlt években, ezek városképi szempontból is nagyon fontosak, de látjuk, hogy tulajdonképpen új kulturális események helyszíneként is meg tudnak mutatkozni, hiszen a Deák utcai Réti Pál híd, az immár hidi koncertek helyszínévé is vált. Tehát ezek mind hoznak magukkal új lehetőségeket. Tehát azt gondolom, hogy ezt így összességében kell értelmeznünk, és hát természetesen fontos, hogy a Munkácsi negyed intézményei azok milyen mértékben töltik meg tartalommal a negyednek a fizikai terét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos értékévé tudott válni Békés Csabának, és ez mindenképpen egy vonzerő. Mind a városban, a térségben élők, mind az ide látogató turisták számára egyaránt. Hát egy okot említsünk még föl, ugye a szeptember utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre a Munkácsi Fest, amelynek keretében a Munkácsi negyedben működő intézmények nagyon izgalmas programokkal fogják várni a látogatókat, a résztvevőket. Ez is most már ugye több éről visszamenőleg kerül megrendezésre. És amennyiben az időjárás is kegyébe fogadja az eseményt és a szervezőket, akkor ezen a hétvégén immár mondhatjuk, hogy ugyancsak szokásos módon megszervezzük azt a vízi lámpionos felvonulást az Illivis csatornán, amely egy nagyon-nagyon egyedi, izgalmas és attraktív eseményt kínál, és terveink szerint úgy ez fontos, hogy a Békési Kajakkenu Klub nagyon fontos partnerünk ebben a programban, de fel fogjuk kínálni a lehetőségét annak is, hogy bárki, aki kíváncsi és érdeklődőként szeretne a vízen bekapcsolódni ebbe a programba, erre is mód lesz. Ez az internet intézményeinknek a webesületén meghirdetése kerül rövidesen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál velünk, hogy beszélgethettünk a városi turizmusról, és nagyon jó munkát kívánunk nekünk
1: az elkövetkező
0: hónapokra.
1: Nagyon köszönöm, hogy tudtunk szót ejteni a nyári eseményeinkről. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.

0: Békés Csabán a Munkácsi Fest programsorozat keretében került sor a Gazdiváru elnevezésű köztéri szobor felavatására. Az Andrássy út és a Munkácsy utca kereszteződésénél elhelyezett alkotás egy kutyát a hűség mintaképét ábrázolja. A szobor létrejöttének hátteréről Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere számolt be. Elmondása szerint dr. Lévai Sándor és családja kezdeményezésére jött létre a mű, ők keresték meg az önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy önzetlen felajánlásként egy műalkotással gazdagítsák a várost. A kérés elfogadása után született meg a terv, melynek eredménye ez a kutyát megformáló köztéri alkotás lett.
1: Tisztelettel köszöntöm rendezvényünkön Szarvas Péter polgármester urat.
2: Jó napot kívánok!
1: Varga Tamás alpolgármester urat, dr. Lévai Sándor nyugalmazott főállatorvos urat, és fiát dr. Lévai Zsolt ügyvéd urat. Köszöntöm Széri Varga Géza szobrászművész urat, a megjelent önkormányzati képviselőket, családtagokat, barátokat, érdeklődőket. Felkérem Szarvas Péter polgármester urat, mondja el köszöntő gondolatait.
2: Kedves Lévai család, Széri Varga művész úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A mostani hangos, nyugtalan, sokszor zűrzavaros világban nem túl sokszor fordul elő velünk, hogy az önzetlenségről tanúbizonyságot tesz valaki, egy egész család. Pedig azt gondolom, hogy erre az alapvetően jó, kedves emberi tulajdonságra egyre nagyobb szükség van. A Lévai család, dr. Lévai Sándor néhány hónappal ezelőtt azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretne adományként, önzetlenül a város számára egy olyan műalkotást létrehozatni és adományozni, amely a Gazdiváró címet viselő és kutyát megformázó szobor képében történik meg. Az önkormányzat jól kedvesen fogadta a megkeresést, és minden olyan szabályos előkészületi lépést megtettünk, ami lehetővé tette, hogy ma ezen az ünnepi eseményen, ünnepi pillanatokban együtt itt legyünk. Igen, és a mai nap nem is csak az önzetlenségről szól, hiszen szól a művészetről is, hiszen Széri Varga Géza úr formázta meg a szobrot, és ugye művész úrnak számtalan köztéri alkotását láthatjuk ma Békés Csabán. A Báb Színház előtti téren, vagy éppen nem régen a Balassi Művészetek Házánál a domborművedet is nemrég avattuk Bor Miklós emlékére. És szól egy kicsit a lokálpatriotizmusról szól, és arról is szól, hogy a békés csabaiak szeretik azt, hogy a környezetükben műalkotások legyenek, a kultúra, a művészet kikerüljön a köztereinkre. Fontosnak tartjuk ezt, és ha itt jól körbenéznek, pár száz méteres körzetben megtalálhatják annak jeleit, hogy a városvezetés képviselőtársaimmal együtt sokat gondol arra, hogy szépítsük városunkat. És most ebben a folyamatban találtunk egy önzetlen családot, dr. Lévai Sándor családtagjai személyében, akik valóban a forrást biztosították ahhoz, hogy a mai ünnepi eseményen együtt itt legyünk.
3: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: tegnapi és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Jó reggelt és kellemes ébredezést kívánok, és nagyon boldog névnapot a Júliáknak, illetve a Ritáknak. Őket köszöntsük fel mindenféleképpen a mai nap alkalmával, és indul a műsor is. Kellemes ébredezést!

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor. Szól, jó ébredezést kívánok. Itt a mai nap indító tippünk is. Alkalmazzuk ma a záró lista módszerét. A munkaidő lejárt előtt fél órával írjunk össze maximum 3 olyan kiemelt feladatot, amelyel a jövő hetet vagy a következő munkanapot érdemes lesz majd elkezdeni. Ezzel a lépéssel lezárjuk a munka folyamatokat és a napot a fejünkben, így nem fogunk azon szorongani, hogy mit felejtettünk el, és sokkal pihentetőbb lesz akár majd a délutáni feltöltődés is, és nem a munkán rágódunk. Ez volt a mai nap indító tipp, most pedig vissza a dalokhoz.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a reggeli információs magazinműsor. Nézzük a mai nap szülöttjeit. Ma született Sir Arthur Conan Doyle, angol regényíró Sherlock Holmes alakjának megteremtője 1859-ben, illetve megszületett Richard Wagner, német klasszicista, zeneszerző 1813-ban, és Mary Cassatt, amerikai francia festőnő, aki az impressionistákkal állított ki 1844-ben. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei. Most vissza a dalokhoz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Körös Hírcentrum közlekedési híreit Aracki Zoltántól hallják. Útépítés van Csanádapálca és Kaszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezeték épül, útszűkületre kell számítani. Szabadkígyóson pedig az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Ez az első órájának a végéhez ér, de a következő 60 percben is itt vagyok, még hozom a jó dalokat és az érdekességeket, és a hasznos infókat, rádiózzunk együtt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A félelemre épített vezetésnek vége a Magyar Honvédségben, ahol a vezetés alapja a bizalom, a kiszámíthatóság és az egymás iránti felelősség lesz. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy korábbi helyettesét Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvéd vezetésre.

rendelkezik, legutóbb pedig athéni nagykövetként dolgozott. Megállapodott Orbán Viktorral ismét a Fidesz elnökének sajtófőnöke lesz Havasi Bertalan, akit nemrégiben menesztett pozíciójából Magyar Péter miniszterelnök. Havasi Bertalan megerősítette, hogy megegyeztek a visszatérésről a leköszönt kormányfővel, mivel kizárólag az ő kommunikációs stábjában szeretne dolgozni. A hivatalos bejelentésre a kilépési papírok és a szervezeti ügyek rendezése után kerül sor. A politikai elemzők szerint a lépés egyértelműen jelzi a pártelnök és korábbi sajtófőnöke közötti töretlen bizalmat. Több mint 20 ezer gyermek vesz részt a tavaszi Erzsébet táborokban, amelyek május 18-a és június 12-e között várják a diákokat a zánkai és az erdélyi táborhelyeken. Az Erzsébet alapítvány tájékoztatása szerint a hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig tartó turnusokban a diákok mindössze 1000 forintos jelképes részvételi biztosítékért teljes ellátást, modern szállást és 40 féle változatos

0: foglalkozásokat is tartanak, a biztonságra pedig 24 órás orvosi ügyelet és vízimentők vigyáznak.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. A fátyol és gomoly felhők mellett ma alapvetően sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, az északi szél megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
2: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: Útépítés miatt kérik a közlekedők figyelmét Csanád, Apáca és Kaszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, itt útszűkületre lehet számítani. Szabad Kígyóson az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
5: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Jó reggelt és kellemes ébredezést. Köszöntsük ma a Júliákat és a Rittákat. Névnapjukon nekik nagyon boldog névnapot. Indul ez az óránk is, hasznos infokkal feltöltve és jó zenékkel.

0: Rádió.
1: Társadalmi célú hirdetés.
0: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Tom Ford, Liu Zhou, Max Mara, Ray-Ban, Oakley. Tavaszi áreső világmárkákra az Optic World exkluzív optikában. Május 18-a és 31-e között 30% kedvezmény minden napszemüvegre és távoli, olvasó, multifokális szemüveg készítésére. Optic World exkluzív a Csaba Center földszintjén a nagy színpadnál.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával Szegeden a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
5: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
6: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
7: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Manapság teljesen hétköznapi és jól bevált dolog társkeresőn ismerkedni. De vajon teljesen hétköznapinak számít az is, hogyha szívünk vágya, álmaink hölgye az előző három férfit a nász éjszakán megölte? Jogos féltés vagy paranoia, ha minden áron meg akarja akadályozni a család ezt a házasságot? Az új férjre is halál vár vagy sírig tartó boldogság? Mire jó a bejárónő, aki mindent tud, csak takarítani nem? Ezekre a kérdésekre kapunk választ a Hullajó nász éjszaka című vígjátékban, sőt, azokra a kérdésekre is, amiket fel sem tettünk. Szőke Zoltán, Gubik Ági, Gyebnák Csekka, Kálmán Herjetta és Korcsmáros András szereplésében. Két felvonásos vígjáték, amely nem csak a nevető izmokat mozgatja meg, hanem azt is megmutatja, milyen vékony a határvonal féltés és paranoia, szerelem és az őrület között. Május 23-án szombaton 7-től látható az előadás a Békés Városi Művelődési Központban.
1: Programajánlót támogatta Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a reggeli információs magazin műsor és egy kis érdekesség a környékből, ugyanis a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum, nem tudom, tudták-e, hogy büszkélkedhet a világ legnagyobb, több mint

0: 100 darabból álló Munkácsi gyűjteményével. A festményeken kívül a művész személyes relikviáit és bútorait is itt őrzik, így ez a nemzetközi szinten is egyedülálló kollekció, a hazai képzőművészeti turizmus egyik legfontosabb célpontja. Ez volt a mai érdekességünk, most vissza a dalokhoz.
1: A tegnapi és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infoival. Jó reggelt kívánok! Ma a fátyol és gomoly felhők mellett alapvetően sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, az északi szél megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba kedvencei. Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés Mélye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A napokban bemutatták hivatalosan is azt a hazai fejlesztésű, mesterséges intelligenciával támogatott drónrendszert, amely áttörést hozhat a tavaszi aszály elleni védekezésben hosszú távon is akár. A magyar mérnökök által tervezett szoftver hőtérképes és multispektrális kamerákkal valós időben elemzi a termőföldek nedvességtartalmát, így a gazdák hajszál pontosan láthatják, mely parcellák igényelnek azonnali öntözést. Az alföldi mintagazdaságokban elvégzett éles tesztek adatai szerint a célzott technológiával akár 30%-nyi öntözővíz is megtakarítható, ami a jelenlegi szárazságban kritikus fontosságú a hazai agrárium számára. Most pedig a friss info után vissza a dalokhoz.

0: Noriega. Rec 808. Shadow Towers.
1: Puerto Rico.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
3: Az ízületeink nap mint nap hatalmas terhelést kapnak, mégis sokszor csak akkor figyelünk rájuk, amikor már fájnak vagy nehezen mozognak, pedig néhány egyszerű szokással sokat tehetünk azért, hogy hosszú távon megőrizzük az ízületek épségét és rugalmasságát. Az első és talán legfontosabb lépés a rendszeres mozgás. A mérsékelt, mégis aktív testmozgás, például a séta, a kerékpározás, az úszás vagy a könnyű torna segít erősíteni az izmokat, amelyek stabilizálják az ízületeket és csökkentik a rájuk nehezedő terhelést. A megfelelő test súly megtartása szintén kulcs szerepet játszik. Minden plusz kilogramm többletterhelést jelent a térnek, a csípőnek és a gerincnek, ezért a kiegyensúlyozott táplálkozás és a rendszeres mozgás együtt segít megőrizni az ízületi túlterhelést és az ebből fakadó fájdalmakat. Az ízületek védelméhez hozzátartozik a tápanyagokban gazdag étrend is. Kiemelten fontosak az omega-3 zsírsavak, amelyek gyulladást csökkentő hatásukról ismertek, valamint a C és D vitamin, továbbá a kálcium, a magnézium és a kollagén. Ezek támogatják a porcok épségét, segítik az ízületek regenerációját és hozzájárulnak a gyulladások csökkenéséhez. Az olajos halak, a diófélik, a zöldleveles zöldségek és a csontleves mind kiváló források lehetnek. Nem szabad megfeledkezni az ízületek terheléséről sem. A helyes testtartás, a megfelelő cipőviselet, valamint a mindennapi mozdulatok tudatos kivitelezése segít elkerülni a túlzott ízületi nyomást. Emelésnél például fontos, hogy ne a hátat, hanem a lábizmokat használjuk, és kerüljük a hirtelen csavaró mozdulatokat. Összességében az ízületek védelme nem egyetlen nagy lépés, hanem sok apró szokás együttese. A rendszeres mozgás, a tudatos táplálkozás, a megfelelő testsúly és a helyes mozgásminták mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ízületeink hosszú évekig egészségesek és fájdalommentesek maradjanak. Jó egészséget!
2: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Augusztus végéig minden mérföldkövet teljesítenie kell a Tisza kormánynak, ha hozzá akar férni a korábban befagyasztott több mint 18 milliárd eurós uniós forráshoz. Valdis Dobrovskis, az Európai Bizottság illetékes biztosa elmondta, hogy az új magyar vezetés hozzáállása biztató és egyértelmű elköteleződés látszik a jogállamisági feltételek, valamint az audit rendszerek kezelésére. A biztos ugyanakkor figyelmeztetett a rendkívül szűkös határidőre és azt tanácsolta, hogy a nagy időklés miatt a kormánynak érdemesebb a 6,5 milliárd eurós visszanemtérítendő támogatásokra fókuszálnia a hitelekkel szemben. A Fidesz és a KDNP szerint az ország érdekeivel ellentétes a Tisza párt első alaptörvény módosító javaslata. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője közölte, a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésével az új kormánytöbbség a bevándorlás elleni hatékony alkotmányos védelmet is felszámolná. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője úgy értékelte a miniszterelnöki pozíció időbeli korlátozását, hogy Magyar Péter fél Orbán Viktor visszatérésétől és a saját igazságügy miniszterét megkerülve adminisztratív eszközökkel akarja megakadályozni a korábbi kormányfő újbóli hatalomra kerülését. A felsőoktatásban résztvevő hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csak nem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Erre a kritikus helyzetre figyelmeztet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság felmérése. A szakemberek rámutatnak, hogy a fiatalok gyakran káros, megküzdési módként a szorongás enyhítésére használják a közösségi médiát. A beszámoló szerint a behuzalozott nemzedék 43%-a állandóan online van, a serdülők 72%-a rendszeresen videójátékozik, a káros médiatartalmak és a korai pornográfia pedig komoly társas, tanulmányi és fejlődési nehézségekhez vezetnek.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. A fátyol és gomoly felhők mellett ma alapvetően sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, az északi szél megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Tom Ford, Liu Zhou, Max Mara, Ray-Ban, Oakley. Tavaszi áreső világmárkákra az Optic World Exkluzív optikában. Május 18-a és 31-e között 30% kedvezmény minden napszemüvegre és távoli, olvasó, multifokális szemüveg készítésére. Optic World Exkluzív a Csaba Center földszintjén a nagy színpadnál.
4: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
5: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel! Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
6: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
7: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Útépítés miatt kérik a közlekedők figyelmét Csanádapáca és Kaszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, itt útszűkületre lehet számítani. Szabad Kígyóson az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Manapság teljesen hétköznapi és jól bevált dolog társkeresen ismerkedni. De vajon teljesen hétköznapinak számít az is, hogy a szívünk vágya, álmaink hölgye az előző három férfit a nász éjszakán megölte? Jogos féltés vagy paranoia, ha minden áron meg akarja akadályozni a család ezt a házasságot? Az új férjre is halál vár vagy sírig tartó boldogság? Mire jó a bejárónő, aki mindent tud, csak takarítani nem? Ezekre a kérdésekre kapunk választ a Hullajó nász éjszaka című vígjátékban, sőt, azokra a kérdésekre is, amiket fel sem tettünk. Szőke Zoltán, Gubikági, Gyebnák Csepka, Kálmán Herjetta és Korcsmáros András szereplésében. Két felvonásos vígjáték, amely nem csak a nevető izmokat mozgatja meg, hanem azt is megmutatja, milyen vékony a határvonal féltés és paranoia, szerelem és az őrület között. Május 23-án szombaton 7-től látható az előadás a Békés Városi Művelődési Központban.
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk.
0: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
3: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
4: Tom Ford, Liu Zhou, Max Mara, Ray-Ban, Oakley. Tavaszi áreső világmárkákra az Optic World Exkluzív optikában. Május 18-a és 31-e között 30% kedvezmény minden napszemüvegre és távoli olvasó multifokális szemüveg készítésére. Optic World Exkluzív a Csaba Center földszintjén a nagy színpadnál.
5: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
6: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
7: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
8: Reklámot hallottak.

0: vagy önmagukban már nem elegek?
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Jó napot kívánok! A fátyol és gomoly felhők mellett ma alapvetően sok napsütés várható, csapadék nem valószínű. Az északi szél megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul.
1: Hidegfront, melegfront, te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A tegnapi és a ma kedvencei.
3: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. május 22-e péntek délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Lakossági fórumot tartottak az András úti platánfák jövőjéről. Több mint egy tonna halakat horogra a tűzoltók horgászversenyén. Újabb telefonos és online csalásokra figyelmeztet a rendőrség. Interaktív méhészeti tanösvényt avattak Gyulán. Aggódnak a békés csabaiak az András úti platánfák állapota miatt, ez derült ki azon a lakossági fórumon, amelyet kedden tartottak a Városháza dísztermében, a belvárosban tervezett fakivágásokkal és gajazásokkal kapcsolatban. A rendezvényen a szakemberek és a város vezetői igyekeztek eloszlatni a tervezett beavatkozásokkal kapcsolatos tévhiteket, és hangsúlyozták, hosszú távú felelősségteljes döntésekre van szükség. Szarvas Péter polgármester korábban egy párizsi sugárúthoz hasonlította az András úti platánsort, kiemelve, hogy a város büszke zöld felületeire. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy bizonyos esetekben elkerülhetetlenné válnak a beavatkozások. Ennek érdekében a városvezetés előbb a zöld civil szervezetekkel egyeztetett, majd lakossági fórumot is szervezett. A tájékoztatáson elhangzott, hogy az András úti platán sor mintegy 70 éves lehet, az 1950-es években ültethették. Az elmúlt időszakban egyre több ág szakadt le a fákról, amelyek több esetben anyagi károkat is okoztak. Az önkormányzat ezért szakértői vizsgálatot rendelt el. Gila Csaba növényorvos a Szent István tértől a vasútállomásig mind a 256 platánfát egyenként megvizsgálta. A polgármester elmondta, hogy az András úti platánsor ügye a Békés Csabai közgyűlés csütörtöki nyilvános ülésén is napirendre került. Hangsúlyozta, a munkálatok még nem kezdődtek el, és a beavatkozásukat több évre ütemezve hajtanák végre. Arról sincs szó, hogy az összes fát kivágnák. A szakértő körülbelül 40 fa kivágását és mintegy 50 egyed gajazását javasolta. A kivágott fákat helyben vagy a pótolnák. A munkálatokra a város 2026-os költségvetésében 16 millió forintot különítettek el. Elsőként a veszélyesnek ítélt fáknál végeznék el a szükséges beavatkozásokat. A felelősségteljes döntések szükségességét emelte ki dr. Bacsa Vendel jegyző is. Elmondta, hogy 2023 és 2026 között a városban több mint 60 káresemény történt leszakadó ágak miatt, elsősorban az Andrássy úton, a Lázár utcában és a Derkovics soron. A károk összege 60 ezer forinttól akár 2 millió forintig terjedt, és egy személyisérülés is történt. Az elmúlt 5 évben csak az Andrássy útról 24 olyan kárbejelentés érkezett, amelynél az önkormányzatnak a biztosítón keresztül kellett helytállnia. A jegyző hangsúlyozta, a város kötelessége a zöld felületek fenntartása, ugyanakkor komoly felelősséget jelent az anyagi károk és a személyisérülések kockázatának kezelése is. 11. alkalommal rendezték meg a Békés Csabai 24 órás tűzoltó horgászversenyt, amely az elmúlt években a horgászatot kedvelő lánglovagok egyik legnépszerűbb közösségi eseményévé vált. A verseny célja idén is a bajtársi kapcsolatok erősítése, a kikapcsolódás és a természet közeli közös időtöltés volt. A rendezvénynek ezúttal is a Békés Csabai csapatú adott otthont, ahol 21 csapat összesen 63 horgász mérte összetudását és szerencséjét. A jó hangulatú megmérettetést, sportszerű versengés, kitartás és csapatmunka jellemezte. A résztvevők összesen 1136 kg halat fogtak, ami a verseny történetében ismét kiemelkedő eredménynek számít. A helyzet, csapatok az eredményhirdetésen oklevelet és tárgyi jutalmat vehettek át. A Békés Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a legnagyobb halat Kovács Mihály fogta ki, egy 11,75 kg-os pontyakat a horgára. Emellett külön díjazták az egyes halfajok legnagyobb példányait is. A szervezők köszönetet mondtak minden résztvevőnek, támogatónak és közreműködőnek, akik hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához. A verseny idén is bizonyította, hogy a bajtársiasság, a kikapcsolódás és a természet szeretete erős közösség formáló erőt jelent.

0: Az online térben és telefonon elkövetett csalások veszélyére hívta fel a figyelmet a Békésvár megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya. A napokban több olyan eset is történt a vármegyében, amelyek során a csalók milliós károkat okoztak az áldozatoknak. A rendőrség tájékoztatása szerint az egyik sértettet egy állítólagos broker cég nevében keresték meg telefonon. A csalók azt állították, hogy a férfi korábbi befektetésének nyereségét szeretnék kifizetni, ehhez azonban arra vették rá, hogy telepíts az AnyDesk nevű távoli hozzáférést biztosító programot. Miután ezt megtette, több mint 1.300.000 forintot utaltak el a Revolut számlájáról. Egy másik esetben egy magát banki ügyintézőnek kiadó csaló telefonon győzte meg áldozatát arról, hogy nincs biztonságban a pénze. A sértett végül több mint 10 millió forint készpénzt és aranyékszereket adott át személyesen egy idegennek. Továbbra is veszélyt jelentenek az úgynevezett unokázós csalások is. Egy idős nőt egy magát ügyvédnek kiadó férfi hívott fel azzal, hogy az unokáját rendőrök vitték el, és csak óvadék ellenében engedik szabadon. A nő végül 6 millió forintot tett egy táskába, amelyet az ablakába helyezett, ahonnan azt néhány perccel később egy ismeretlen férfi elvitte. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a csalók gyakran sürgetik áldozataikat, ezért fontos megőrizni a nyugalmat, ellenőrizni a hívófél valódiságát, valamint idegeneknek sem pénzt, sem értékeket nem szabad átadni. Emellett azt tanácsolják, hogy ismeretlen programokat senki ne telepítsen telefonjára vagy számítógépére. A hozzátartozók ellenőrzése érdekében érdemes megszakítani a hívást, majd közvetlenül felvenni velük a kapcsolatot. A megelőzési tanácsokat Telekné Furák Mónika rendőr alezredes, a bűnmegelőzés osztály vezetője juttatta el a Békésvár megyei önkormányzatokhoz annak érdekében, hogy minél több emberhez eljussanak a figyelmeztetések. Felavatták Békésvár megye első és az ország negyedik interaktív méhészeti tanösvényét Szerdán Gyulán a Göndöcskertben. Az ő mögő sétány elnevezésű tanösvény a méhek világát és a méhészet jelentőségét mutatja be az érdeklődők számára. A megnyitón Hajdú Tibor, a Békés megyei Göndöcs Benedek Méhész Egyesület elnöke elmondta, május 20-a a méhek világnapja, így különösen aktuális időpontban adhatták át a tanösvényt. Hangsúlyozta, hogy a gyulai létesítmény egyedülálló a vármegyében, országosan pedig a negyedik ilyen interaktív sétány. A tanösvény játékos és interaktív formában nyújt ismereteket a gyerekeknek és a felnőtteknek a méhek nélkülözhetetlen szerepéről. A tervek szerint rendhagyó tanórák és osztálykirándulások helyszíneként is szolgál majd. A projekt létrejöttében fontos szerepet vállalt Simon Néventer Éva, a kezdeményezés megálmodója, valamint az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és a gyulai önkormányzat is. Ráki Zsolt beszédében kiemelte, hogy a méhészet nem csupán gazdasági tevékenység, hanem olyan hivatás, amely évszázadok óta összeköti az embert a természettel és a mezőgazdasággal. Hangsúlyozta, hogy a méhek és a méhészek nélkül nem lenne fenntartható és sokszínű mezőgazdasági termelés. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az ágazatot jelenleg komoly kihívások terhelik. Többek között a szélsőséges időjárás, az asszály, a viharok, az olcsó import termékek és a hamisítás. Kónya István arról beszélt, hogy a Göndöcskert méltó helyszín a tanösvénynek, hiszen történelmileg is fontos szerepet tölt be a Békésvár megyei méhészet életében. Hozzátette, a térség méhészetére vonatkozó első írásos emlék 1238-ból származik. Tervezett hálózat karbantartási munkálatok miatt áramszünetre kell számítani Békéscsaba több külterületi részén május 29-én pénteken, közölte az MVMD MÁSZ áramhálózati Kft. A szolgáltató felhívta a figyelmet arra, hogy a munkálatok idejére nem tud áramfejlesztő berendezést biztosítani. Azoknak, akik agregátort szeretnének használni az áramszünet idején, legalább 5 nappal korábban jelezniük kell ezt a szolgáltató felé a hozzáférési iroda elektronikus levelezési címén. A közlemény szerint saját vagy agregátort kizárólag előzetes írásos engedéllyel lehet használni. Az MVMD MÁSZ áramhálózati Kft. Hangsúlyozta, a hálózati berendezéseket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni, és a szolgáltatás kieséséből eredő esetleges károkért nem vállal felelősséget. Önök a Békéscsabai krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békéscsabai krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
4: Halott Pénz,
3: Dash,
4: LL Junior,
3: Republik,
4: Korda György és Balázs Klári,
3: Szikora Róbert és az Ergo,
4: Kiskata Zenekar.
3: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
5: Minden nap 15 és 19 óra között frissebb errel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
6: Tom Ford, Liu Zhou, Max Mara, Ray-Ban, Oakley. Tavaszi áreső világmárkákra az Optic World exkluzív optikában. Május 18-a és 31-e között 30% kedvezmény minden napszemüvegre és távoli olvasó multifokális szemüveg készítésére. Optic World exkluzív a Csaba Center földszintjén a nagy színpadnál.
7: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
8: Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Kocincs velünk a következő 30-ra. Ne hagyd ki a domtéri koncerteket sem. Blaha Louisiana, Rúzsa Magdi, Bagosi Brothers Company, Jamina, Lotfi Begi és még elképesztően sok fellépő. Jó bor, jó zene a domtéren is. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Május 21 és 31 között. Infók, programok, helyszínek szegedi borfesztivál.hu.
9: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
10: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keress tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
11: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
2: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
3: Comfort, Liu Jo, Max Mara, Ray-Ban, Oakley. Tavaszi áreső világmárkákra az Optic World Exclusive optikában. Május 18-a és 31-e között 30% kedvezmény minden napszemüvegre és távoli olvasó multifokális szemüveg készítésére. Optic World Exclusive a Csaba Center földszintjén a nagy színpadnál.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
6: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Új fejezetet nyitna Ausztria és Magyarország kapcsolatában Magyar Péter, aki Bécsben tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. A miniszterelnök bejelentette, hogy jövő hétfőn feláll egy közös osztrák-magyar vegyes bizottság az öt osztrák bányát érintő aszbeszt szennyezés kivizsgálására,

0: kivezetését. Magyar Péter jelezte, hogy a hazatérő uniós forrásokat a gazdaság feltámasztására fordítják, a jövőben pedig szorosabbá tennék a közlekedési kapcsolatokat és a regionális V4-en túli közép-európai együttműködést is. Megállapodott Orbán Viktorral ismét a Fidesz elnökének sajtófőnöke lesz Havasi Bertalan, akit nemrégiben menesztett pozíciójából Magyar Péter miniszterelnök. Havasi Bertalan megerősítette, hogy megegyeztek a visszatérésről a leköszönt kormányfővel, mivel kizárólag az ő kommunikációs stábjában szeretne dolgozni. A hivatalos bejelentésre a kilépési papírok és a szervezeti ügyek rendezése után kerül sor. A politikai elemzők szerint a lépést egyértelműen jelzi a pártelnök és korábbi sajtófőnöke közötti töretlen bizalmat. Ausztriától kénytelen 10 Intercity kocsit bérelni a máva nyári szezonra, hogy elkerüljék a balatoni vasúti forgalom összeomlását a járműhiány miatt. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint a dunakeszi járműjavító problémái és a leállt fővizsgák miatt a mávnak kevesebb üzemképes kocsija van, mint az előző években. Az osztrák vasúttársaságtól érkező szerelvényeket a balatoni vonalakon vetik be a csúcsforgalom idején. A miniszter hangsúlyozta, hogy ez egy átmeneti, életmentő megoldás a nyári szezon áthidalására, miközben már dolgoznak a teljes távolsági flotta megújításán.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
3: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
5: Tom Ford, Liu Zhou, Max Mara, Ray-Ban, Oakley. Tavaszi áreső világmárkákra az Optic World exkluzív optikában. Május 18-a és 31-e között 30% kedvezmény minden napszemüvegre és távoli, olvasó multifokális szemüveg készítésére. Optic World exkluzív a Csaba Center földszintjén a nagy színpadnál.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
7: Reklámot hallottak.

0: kedvencei. Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiójában. Indul a kívánság műsor, üdv a fedélzeten, rádiózunk együtt a következő két órában, és a következő pillanatokban fókuszáljunk az üzenetekre.

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a Kívánság műsor. Sziasztok, születésnapján szeretném köszönteni jó barátomat, Karika Tamást, aki ma ünnepli a 26. születésnapját. Boldog születésnapot kíván neki, Suzi. Hát nagyon boldog születésnapot kívánunk mi is, és köszönjük az üzenetet.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában szól a kívánság műsor. A mai névnaposaink, a Júliák, illetve a Riták, róluk ne feledkezzünk meg semmiféleképpen. Én pedig a folytatásban is hozom a jó zenéket, csak immár a kívánság műsor után, a délutáni zenés információs magazin műsorban.

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Egy kis érdekesség a mai naphoz köthető meleg rekordról. 2007-ben mérték a rekordot, 33,7 Celsius fok volt, poroszlón ekkor. Egészen elképesztő érték ez, én úgy gondolom. Rádiózunk együtt a folytatásban is.

0: Christmas is with you.
1: FM 89.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: közé. Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója. Benne pedig itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Hozom a jó zenéket ebben a 60 percben is, illetve az új lenyomat érdekességeivel is. Az új lenyomatunk minden vívmányával megismerkedünk mindjárt.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Nem tudom, tudta-e, hogy az új lenyomatunk mellett a fülkagylónk alakja is egyedi. Nyilván az új lenyomatunk az azonosításhoz nagyon szükséges, akár már a telefonok világában is manapság ezt használjuk, hogy feloldjuk a képernyőt. A fül formáját, méretét és a redők elhelyezkedését viszont egyedileg határozza meg ugyancsak a genetika, és még az egypetélyű ikreknél is eltérhet. Egyes biztonsági rendszerek már kísérleteznek a fülalapú azonosítással, mert nehéz hamisítani, és nem változik jelentősen az idő múlásával. A füle mellett hangvisszaverő tulajdonsága miatt azonosításra ugyancsak alkalmas lehet, így módon is így a jövő beléptető rendszerei akár egy fülbe helyezett szkennerrel is működhetnek majd talán.

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ennek értünk a végéhez. Köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát. További szép napot kívánok!

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: csak slágerek,
1: hanem különleges, ritkán hallott dalok,
0: az igazi kedvencek is.
1: Mert a Csaba Rádió hallgatói így szeretik. Csaba Rádió.
0: Békés megye kedvenc rádiója.

0: A tegnapi és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ígéret havának 22. napján szép délután kívánok mindenkinek. Ez a Csaba, én debreceni Ilona vagyok. Mesélek ma a passziánszról, Szent Ritáról, no meg arról, hogy miért érdemes hangszeren játszani. Emellett programokat is hozok, és persze azokat a dalokat, amiket mindannyian szeretünk. Szóval Békés megye kedvenceit. Jó munkát, szép délután kívánok mindenkinek.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. As you once, as you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projektpartnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú hirdetésünket hallottak.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Tom Ford, Liu Zhou, Max Mara, Ray-Ban, Oakley. Tavaszi áreső világmárkákra az Optic World exkluzív optikában. Május 18-a és 31-e között 30% kedvezmény minden napszemüvegre és távoli, olvasó, multifokális szemüveg készítésére. Optic World exkluzív a Csaba Center földszintjén a nagy színpadnál.
4: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
1: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
5: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, mindjárt visszatérünk a legjobb zenékhez. Előtte nézzünk bele együtt a kalendáriumba. 1930. május 22-én az első Zeppelin léghajó átszelve az óceánt, Sevillából megérkezett a brazíliai Pernambucói légikikötőbe. Ez volt az első Atlanti-óceánt átszelő utasszállító léghajó. Ezt a német Ferdinand Zeppelin gróf szerkesztette 1900-ban. Sevillából indult, és 60 óra után ért el Brazíliába. A kormányozható léghajót a magyar Schwarz Dávid találta fel. Találmányát halála után az özvegyétől Zeppelin gróf vásárolta meg. Úgyhogy igen, ebben a találmányban is feltűnnek a magyarok. Hazai és nem hazai dalok is szólnak a folytatásban. Teljen kellemesen a délután.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A legjobb zenék a legjobb válogatásban, ez a Csaba. Bízom benne, mindenki számára kellemesen telik a délután. Különleges világnapra bukkantam, egy olyanra, aminek van köze a zenéhez. Ráadásul rendkívül jótékonyan hat az emberi szervezetre. Bízom benne, néhány hallgatót sikerült kicsit felcsigázni. A kedvenceket azért hozzuk, hogy mindenkinek jó legyen, velük folytatjuk.

0: kedvenc rádiója. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
3: Halott Pénz,
2: Dash,
3: LL Junior,
2: Republik,
3: Korda György és Balázs Klári,
2: Szikora Róbert és az Ergo,
3: Kiskata Zenekar.
2: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
4: Minden nap 15 és 19 óra között frissebb perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Tom Ford, Liu Zhou, Max Mara, Ray-Ban, Oakley. Tavaszi áreső világmárkákra az Optic World exkluzív optikában. Május 18-a és 31-e között 30% kedvezmény minden napszemüvegre és távoli, olvasó, multifokális szemüveg készítésére. Optic World exkluzív a Csaba Center földszintjén a nagy színpadnál.
7: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
8: Reklámot hallottak.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,

0: Degma és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Kellemes délután mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en. Május 22-e van, vásárolj hangszert nap. Akinek ugyanis hangszere van, az zenél. Márpedig a zenélés óriási előnyökkel jár. Javítja az agyműködést, a logikai gondolkodást. Növeli az önbizalmat, csökkenti a stresszt. És elősegíti a társas kapcsolatokat. Szóval vásároljunk ma hangszert, és próbáljuk is ki. Kedvenceink a legjobb hangszereken játszanak, velük folytatjuk.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: A tegnap is a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Szólnak a kedvencek a Csabán a legjobb válogatásban. Szép napot mindenkinek. Szeretném hinni, hogy különösen szép napjuk van a Júliáknak és a Ritáknak. A Júlia név latin eredetű, jelentése ragyogó, míg a Rita gyöngy jelentéssel bír. Sok boldogságot ez szép nevek viselőinek, és Isten éltesse mindazokat, akik május 22-én születtek, Vecsei Miklóssal egy napon. A színész a következőt mondta, a valóság az érző pillanatok sorozata. Sok kellemes érzést, örömöt, mosolygást, vidámságot kívánok az ünnepelteknek a mai napra.

0: Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak, a kedvencek, ahol most a művészet kedvelők figyelmét kérem. Megnyílt ugyanis Csuta György Csutaságok 70 plusz című kiállítása Békésen. Csuta György a megye egyik legismertebb, egyben legnagyobb hatású festőművésze. Teljes életműve szinte összefordult Békéssel. Az alkotó a város egyik szimbólumává vált. Csuta György alkotásai pedig ott vannak a világ minden táján. Munkái Nyugat-Európától Amerikán át Kínáig öregbítik Békés hírnevét, hiszen Csuta György büszkén vállalja békési kötődését. A Csutaságok 70 plusz című kiállítás május végéig tekinthető meg Békésen, a Békési Galéria nyitvatartási ideje alatt. További részletek a békésikultúra.hu weboldalon.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A Körös Hírcentrum hírei.
3: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a kapcsolódó végrehajtási eljárások hivatalból és soron kívül történő felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek benyújtott indítványában a Tisza frakció két képviselője, Hantosi István és Melétei Barna Márton. A szerdán benyújtott törvényjavaslat az érintett fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek és szabályozásának teljes körű felülvizsgálatával indokolja a lépést. Az indítvány a folyamat leállása mellett is biztosítana bizonyos speciális eljárásokat, az adósok továbbra is teljesíthetnék fizetési szándékukat, az ingatlan árveréseknél pedig a vevők visszakérhetnék a már befizetett vételárat, ha az ingatlan átadása még nem történt meg. A Fidesz és a KDNP szerint az ország érdekeivel ellentétes a Tisza párt első alaptörvény módosító javaslata. Gulyás Gergely a Fidesz frakcióvezetője közölte, a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésével az új kormány többség a bevándorlás elleni hatékony alkotmányos védelmet is felszámolná. Rétvári Bence a KDNP frakcióvezetője úgy értékelte a miniszterelnöki pozíció időbeli korlátozását, hogy Magyar Péter fél Orbán Viktor visszatérésétől és a saját igazságügy miniszteri megkerülve adminisztratív eszközökkel akarja megakadályozni a korábbi kormányfő újbóli hatalomra kerülését. A szervezet történetében példátlan módon a Vészhelyzeti Bizottság hivatalos ülése előtt hirdetett nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetet a WHO főigazgatója, a Kongói Demokratikus Köztársaság

0: polgárt is. A jelenlegi járványt a vírus egy ritka törzse okozza, amely ellen nincs engedélyezett oltóanyag, a védekezést pedig a helyi fegyveres konfliktusok mellett az amerikai segélyek kiesése is jelentősen nehezíti.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A Júliák és Riták névnapján a kedvencekkel folytatjuk. Szép délutánt mindenkinek. Mikor avatnak valakit szenté? És vajon Szent Rita milyen csoda tettet hajtott végre? Ezekre a kérdésekre is választ kapunk, és még a passziánszt is megünnepeljük, mert hogy ma van a napja. És ma is a legjobb zenék szólnak velük. Kívánok jó munkát! Hányszor!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó napot kívánok, Arecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás információival. Holnap napos, száraz idő várható kevés fájtól és gomoly felhővel. Az északkeleti északi szelet többfelé élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban 16, míg holnap délután 27 fok várható. A hétvégén tovább melegszik az idő, hétfőn már elérhetjük a 30 fokot is.
1: Az időjárás jelentés támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Minden nap 15 és 19 óra között frissebb errel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madács utca 47.
5: Fény, ami öltöztet. Egy jól megválasztott lámpa az egész interiőrt feldobja. Klasszikus, modern vagy ipari stílus. Vadvillamossági és lámpaszaküzlet. Békés Csaba.
6: Bocskai 29.
7: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
8: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
9: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
10: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
11: Reklámot hallottak.
12: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. Baby,

0: Csaba Rádió.
1: Szép májusi délutánt mindenkinek, a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel főzzünk valamit olyan zöldségekből, gyümölcsökből, amik most kaphatók. Az új krumplit és a spárgát tegnap már használtuk, tegyünk most hozzá egy kis csirkét. Első lépésként előmelegítjük a sütőt 200 fokra, a csirkét csíkokra vágjuk, az új krumplit negyedekre, a spárgát pedig éppen csak ketté. Minden zöldséget és húst beleteszünk egy nagy tepsibe. Igen, szeretnénk időt spórolni. Meglocsoljuk olívaolajjal, citromlével, reszelünk rá fokhagymát, és megszórjuk fűszerekkel, alaposan összeforgatjuk. Most olvastam, hogyha a kifacsart citromnak a karikáit hozzádobjuk, akkor extra aromához jutunk. Mindösszesen 30 perc kell, és kész a fogás. Jó étvágyat!

0: 88.9 rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba 88.9-en. Szép napot mindenkinek. Ma van Szent Rita ünnepe. A kétségbeejtő helyzetbe került emberek, az anyák és a meddők védőszentjének napja. Szent Rita alakja különösen népszerű Itáliában. Életéhez is számtalan csoda kötődik, én mégis utolsó éveiről mesélek, amikor ágyhoz kötötten élt. Híres csodája, hogy már ágyhoz kötve nagyon betegen, egy havas téli napon arra kérte az apácákat, hozzanak neki egy szál vörös rózsát. Az apácák azt hitték, hogy Szent Rita, illetve akkor még Rita nővér nincs magánál, télen nem virágzik rózsa, ám amikor kimentek a kolostor kertjébe. Nem csak kinyílt vörös rózsát találtak a hóban, hanem még zamatos füge is termett a hideg télben. Szent Ritára emlékezünk a mai napon, szóljanak a kedvencek!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba 88.9. május 22-én a Passziánsz napján. Állítólag, amikor a számítógépes változatot kitalálták, akkor majdnem bekerült a játékba egy úgynevezett főnök mód, ami előhoz egy kamu táblázatot, mégpedig pillanatok alatt. Így aztán a játékos bármikor színlelhette volna azt, hogy valójában dolgozik. Munka és játék mellé is szólnak a kedvencek a folytatásban. Én köszönöm az együtt töltött órákat, találkozzunk holnap is. Viszont hallásra.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis mindig kedvezünk. A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Augusztus végéig minden mérföldkövet teljesítenie kell a Tisza kormánynak, ha hozzá akar férni a korábban befagyasztott több mint 18 milliárd eurós uniós forráshoz. Valdis Dobrovskis, az Európai Bizottság illetékes biztosa elmondta, hogy az új magyar vezetés hozzáállása biztató és egyértelmű elköteleződés látszik a jogállamisági feltételek, valamint az audit rendszerek kezelésére. A biztos ugyanakkor figyelmeztetett a rendkívül szűkös határidőre és azt tanácsolta, hogy a nagy időkrés miatt a kormánynak érdemesebb a 6,5 milliárd eurós visszanemtérítendő támogatásokra fókuszálnia a hitelekkel szemben. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminisztérium állománygyűlésén a tárca új vezetője.

0: Pósvai Gábor hangsúlyozta, hogy a biztonság és a törvényes rend fenntartása mellett a munkatársak megbecsülése a legfontosabb prioritás az új vezetés számára. Egyszerre kap előléptetést és fenyítést Pálinkás Szilveszter százados, akit Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter kabinetfőnök helyettesnek nevez ki, de szabályszegésért eljárást indít ellene. A miniszter bejelentette, hogy a választás előtt a honvédség helyzetéről jelentés nélkül nyilatkozó katona bátorságát és bajtársiasságát elismeri, de a szabályok mindenkire vonatkoznak. Pálinkás korábban a 2024-es jogállási kormányrendeletről és a csádi misszióról is beszélt a sajtónak, az új kormány megalakulása óta pedig már többször feltűnt a miniszter mellett.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol, bármikor.
2: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: A Körös Hírcentrum közlekedési híreit Aracki Zoltántól hallják. Útépítés van Csanádapálc és Kaszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezeték épül, útszűkületre kell számítani. Szabadkígyóson pedig az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
4: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Ne hagyd ki a domtéri koncerteket sem. Blaha Louisiana.

0: még elképesztően sok fellépő. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál.
1: Kombányt, traktort ugyan nem árulunk, de az aksit, szűrőt, kenőanyagot megtalálja nálunk. Csapágyra, hajtástechnikai elemekre lenne szüksége, vagy éppen autóápolási termékeket keresne. Jöjjön a Duvetbe! Duvet Kft. Kis és nagy kereskedelem. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
2: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
3: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
5: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
6: Reklámot hallottak.

Rádió. Köszöntöm Önöket, Önök Nédogézát hallják, május 22-e péntek van, a mai napon a Júliák és a Riták ünneplik névnapjukat. A Júlia név a latin eredetű Julianus névből alakult ki, jelen alakjában a Gyula és a Julius férfi nevek női párja, jelentése ragyogó, Julius nemzetséghez tartozó. A Rita női név a Margit olasz alakjának, a Margaritának a rövidüléséből származik. Boldog névnapot kívánunk nekik! Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, a folytatásban jönnek a legjobb slágerek, kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 22-e péntek van, 147 évvel ezelőtt hagyta jóvá Ferenc József a magyar nyelvoktatását. Első Ferenc József magyar király 1879. május 22-én szentesítette az 1879 évi 18. törvénycikket, amely kötelező tantárgyá tette a magyar nyelvoktatását az ország összes népiskolájában és tanítóképző intézetében. Minden olyan állami és felekezeti iskolában kötelezővé vált a magyar nyelv oktatása, ahol egyébként nem magyar volt a tanítási nap. A jogszabály előírta, hogy a magyar nyelvet olyan óraszámban kell tanítani, hogy a diákok a tanfolyam végére szóban és írásban is elsajátítsák azt. 1882. június 30-tól kezdve senki nem kaphatott tanítói oklevelet, vagyis diplomát anélkül, hogy igazolta volna a magyar nyelv tökéletes ismeretét. A már hivatalban lévő, de magyarul nem tudó tanítóknak határidőt szabtak a nyelv elsajátítására. Hölgyeim és uraim, már megyünk is tovább, jönnek a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes pénteket kívánok mindenkinek!

0: A tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Május 22-e péntek van, a mai napon ünnepli 56. születésnapját Naomi Campbell, brit szupermodell, színésznő és üzletasszony, aki a divatvilág történetének egyik legmeghatározóbb és legismertebb alakja. Az 1980-as évek végén és a 90-es években vált ikonikussá, Londonban született és mindösszesen 15 éves volt, amikor felfedezték, karrierje villámgyorsan ívelt felfelé. Ő volt a legelső fekete bőrű modell, aki szerepelt a francia Vogue és a Time magazinok címlapján, áttörve ezzel a fai korlátokat a divatvilágban. Extra információ, hogy pályafutása során több mint 500 magazin címlapján szerepelt. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Tegma és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 22-e péntek van, 159 évvel ezelőtt írta meg Kossuth a híres Kasszandra levelét, amelyben a kiegyezés ellen tiltakozott. A nyílt levél a kiegyezés ellenes erők napilapjában, a Magyar Újságban jelent meg. A levélben Kossuth kifejtette, hogy amennyiben Magyarország sorsát Ausztriához kötik a kiegyezők, annak végzetes következményei lehetnek Magyarország sorsára nézve. Nos, hölgyeim és uraim, már megyünk is, tovább érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. május 22-e péntek délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Lakossági fórumot tartottak az András úti platánfák jövőjéről. Több mint egy tonna halakat horogra a tűzoltók horgászversenyén. Újabb telefonos és online csalásokra figyelmeztet a rendőrség. Interaktív méhészeti tanösvényt avattak Gyulán. Aggódnak a békés csabaiak az András úti platánfák állapota miatt. Ez derült ki azon a lakossági fórumon, amelyet kedden tartottak a Városháza dísztermében a belvárosban tervezett fakivágásokkal és kajazásokkal kapcsolatban. A rendezvényen a szakemberek és a város vezetői igyekeztek eloszlatni a tervezett beavatkozásokkal kapcsolatos tévhiteket, és hangsúlyozták, hosszú távú felelősségteljes döntésekre van szükség. Szarvas Péter polgármester korábban egy párizsi sugárúthoz hasonlította az András úti platánsort, kiemelve, hogy a város büszke zöld felületeire. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy bizonyos esetekben elkerülhetetlenné válnak a beavatkozások. Ennek érdekében a városvezetés előbb a zöld civil szervezetekkel egyeztetett, majd lakossági fórumot is szervezett. A tájékoztatáson elhangzott, hogy az András úti platánsor mintegy 70 éves lehet, az 1950-es években ültethették. Az elmúlt időszakban egyre több ág szakadt le a fákról, amelyek több esetben anyagi károkat is okoztak. Az önkormányzat ezért szakértői vizsgálatot rendelt el. Gila Csaba növényorvos a Szent István tértől a vasútállomásig mind a 256 platánfát egyenként megvizsgálta. A polgármester elmondta, hogy az Andrássy úti platánsor ügye a Békés Csabai közgyűlés csütörtöki nyilvános ülésén is napirendre került. Hangsúlyozta, a munkálatok még nem kezdődtek el, és a beavatkozásukat több évre ütemezve hajtanák végre. Arról sincs szó, hogy az összes fát kivágnák. A szakértő körülbelül 40 fa kivágását és mintegy 50 egyed gajazását javasolta. A kivágott fákat helyben vagy a környéken pótolnák. A munkálatokra a város 2026-os költségvetésében 16 millió forintot különítettek el. Elsőként a veszélyesnek ítélt fáknál végeznék el a szükséges beavatkozásokat. A felelősségteljes döntések szükségességét emelte ki dr. Bacsa Vendel jegyző is. Elmondta, hogy 2023 és 2026 között a városban több mint 60 káresemény történt leszakadó ágak miatt. Elsősorban az Andrássy úton, a Lázár utcában és a Derkovics soron. A károk összege 60 ezer forinttól akár 2 millió forintig terjedt, és egy személyi sérülés is történt. Az elmúlt 5 évben csak az Andrássy útról 24 olyan kárbejelentés érkezett, amelynél az önkormányzatnak a biztosítón keresztül kellett helytállnia. A jegyző hangsúlyozta, a város kötelesség a zöld felületek fenntartása, ugyanakkor komoly felelősséget jelent az anyagi károk és a személyi sérülések kockázatának kezelése is. 11. alkalommal rendezték meg a Békés Csabai 24 órás tűzoltó horgászversenyt, amely az elmúlt években a horgászatot kedvelő lánglovagok egyik legnépszerűbb közösségi eseményévé vált.

A verseny célja idén is a bajtársi kapcsolatok erősítése, a kikapcsolódás és a természet közeli közös időtöltés volt. A rendezvénynek ezúttal is a Békés Csabai Csabatú adott otthont, ahol 21 csapat összesen 63 horgász mérte összetudását és szerencséjét. A jó hangulatú megmérettetést sportszerű versengés, kitartás és csapatmunka jellemezte. A résztvevők összesen 1136 kg halat fogtak, ami a verseny történetében ismét kiemelkedő eredménynek számít. A helyzet: csapatok az eredményhirdetésen oklevelet és tárgyi jutalmat vehettek át. A Békés Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a legnagyobb halat Kovács Mihály fogta ki, egy 11,75 kg-os pontja kapta a horgára. Emellett külön díjazták az egyes halfajok legnagyobb példányait is. A szervezők köszönetet mondtak minden résztvevőnek, támogatónak és közreműködőnek, akik hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához. A verseny idén is bizonyította, hogy a bajtársiasság, a kikapcsolódás és a természet szeretete erős közösség formáló erőt jelent.

0: Az online térben és telefonon elkövetett csalások veszélyére hívta fel a figyelmet a Békésvár megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya. A napokban több olyan eset is történt a vármegyében, amelyek során a csalók milliós károkat okoztak az áldozatoknak. A rendőrség tájékoztatása szerint az egyik sértettet egy állítólagos broker cég nevében keresték meg telefonon. A csalók azt állították, hogy a férfi korábbi befektetésének nyereségét szeretnék kifizetni, ehhez azonban arra vették rá, hogy telepíts az AnyDesk nevű távoli hozzáférést biztosító programot. Miután ezt megtette, több mint 1.300.000 forintot utaltak el a Revolut számlájáról. Egy másik esetben egy magát banki ügyintézőnek kiadó csaló telefonon győzte meg áldozatát arról, hogy nincs biztonságban a pénze. A sértett végül több mint 10 millió forint készpénzt és aranyékszereket adott át személyesen egy idegennek. Továbbra is veszélyt jelentenek az úgynevezett unokázós csalások is. Egy idős nőt egy magát ügyvédnek kiadó férfi hívott fel azzal, hogy az unokáját rendőrök vitték el, és csak óvadék ellenében engedik szabadon. A nő végül 6 millió forintot tett egy táskába, amelyet az ablakába helyezett, ahonnan azt néhány perccel később egy ismeretlen férfi elvitte. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a csalók gyakran sürgetik áldozataikat, ezért fontos megőrizni a nyugalmat, ellenőrizni a hívófél valódiságát, valamint idegeneknek sem pénzt, sem értékeket nem szabad átadni. Emellett azt tanácsolják, hogy ismeretlen programokat senki ne telepítsen telefonjára vagy számítógépére. A hozzátartozók ellenőrzése érdekében érdemes megszakítani a hívást, majd közvetlenül felvenni velük a kapcsolatot. A megelőzési tanácsokat Telekné Furák Mónika rendőr alezredes, a bűnmegelőzés osztály vezetője juttatta el a Békésvár megyei önkormányzatokhoz annak érdekében, hogy minél több emberhez eljussanak a figyelmeztetések. Felavatták Békésvár megye első és az ország negyedik interaktív méhészeti tanösvényét Szerdán Gyulán a Göndöcskertben. Az ő mögő sétány elnevezésű tanösvény a méhek világát és a méhészet jelentőségét mutatja be az érdeklődők számára. A megnyitón Hajdú Tibor, a Békés megyei Göndöcs Benedek Méhész Egyesület elnök elmondta, május 20-a a méhek világnapja, így különösen aktuális időpontban adhatták át a tanösvényt. Hangsúlyozta, hogy a gyulai létesítmény egyedülálló a vármegyében, országosan pedig a negyedik ilyen interaktív sétány. A tanösvény játékos és interaktív formában nyújt ismereteket a gyerekeknek és a felnőtteknek a méhek nélkülözhetetlen szerepéről. A tervek szerint rendhagyó tanórák és osztálykirándulások helyszíneként is szolgál majd. A projekt létrejöttében fontos szerepet vállalt Simon Néventer Éva, a kezdeményezés megálmodója, valamint az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és a gyulai önkormányzat is. Ráki Zsolt beszédében kiemelte, hogy a méhészet nem csupán gazdasági tevékenység, hanem olyan hivatás, amely évszázadok óta összeköti az embert a természettel és a mezőgazdasággal. Hangsúlyozta, hogy a méhek és a méhészek nélkül nem lenne fenntartható és sokszínű mezőgazdasági termelés. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az ágazatot jelenleg komoly kihívások terhelik. Többek között a szélsőséges időjárás, az asszály, a viharok, az olcsó import termékek és a hamisítás. Kónya István arról beszélt, hogy a Göndöcskert méltó helyszín a tanösvénynek, hiszen történelmileg is fontos szerepet tölt be a Békésvár megyei méhészet életében. Hozzátette, a térség méhészetére vonatkozó első írásos emlék 1238-ból származik. Tervezett hálózat karbantartási munkálatok miatt áramszünetre kell számítani Békéscsaba több külterületi részén május 29-én pénteken, közölte az MVMD MÁSZ áramhálózati Kft. A szolgáltató felhívta a figyelmet arra, hogy a munkálatok idejére nem tud áramfejlesztő berendezést biztosítani. Azoknak, akik agregátort szeretnének használni az áramszünet idején, legalább 5 nappal korábban jelezniük kell ezt a szolgáltató felé a hozzáférési iroda elektronikus levelezési címén. A közlemény szerint saját vagy agregátort kizárólag előzetes írásos engedéllyel lehet használni. Az MVMD MÁSZ áramhálózati Kft. Hangsúlyozta, a hálózati berendezéseket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni, és a szolgáltatás kieséséből eredő esetleges károkért nem vállal felelősséget. Önök a Békéscsabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békéscsabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: Nédo Gézát hallják, üdvözlöm Önöket, május 22-e péntek van, 104 évvel ezelőtt énekelték először a székely himnuszt. A szerzők szándéka nem az volt, hogy himnuszt alkossanak a székely népnek, Csanádi György a verset 1921-ben írta a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete májusi nagy áldozat névre keresztelt évenkénti ünnepélyes találkozója alkalmából. A vers címe nem is tartalmazta a himnusz szót, egyszerűen csak kantátának nevezték. A zenéjét Mihalik Kálmán leánykarra komponálta, a dalt több forrás szerint 1922. május 22-én énekelték először a szerző jelenlétében. Nos, megyünk is tovább, jönnek a legjobb slágerek, kellemes rádióhallgatást és kellemes pénteket kívánok mindenkinek!

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Olyan ő, hogy megáll.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.
3: I might never be night and shine armor. I might never be the one you take home to mother.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Remélem sokaknak elindult már a hétvége, mi is hozzátesszük a magunkét, azaz a legjobb dalokat és a sok-sok színes, érdekes hírt. Hello, Szalai Balázs vagyok, ma is hozom a következő órákban ezeket, a legjobb hangulatot is ígérhetem, úgyhogy mindenképpen érdemes a Csaba Rádiót választani.

0: Come on.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Vágj bele most, 10-es később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.

0: legnagy és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Hamarosan 15 éves lesz a Blaha Louisiana. Tőlük hozok most egy vadonatúj felvételt. Az ország egyik legizgalmasabb zenekarának legújabb dalát a frontember Soblocher Barbie jegyzi szerzőként. A sűrű végtelen éppen azt ragadja meg, amiért amúgy is szeretik a legtöbben a Blaha popot. A mindenki számára ismerős érzéseket közvetítő dal tökéletes aláfestése lehet bármilyen utazásnak. Legyen az akár egy nyári tengerpart felé vezető autópályás út, vagy a jól ismert balatoni utcák, esetleg éppen csak a gondolataink strádája sűrű végtelen. Ez a Blaha Louisianától az újdonság.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: és Anna kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Emlegettük már az előző napokban is, hogy igazán kellemes nyári időre számíthatunk a hosszú hétvégén. Nos, ez most már biztos, hogy így lesz, 25 és 30 fok közötti maximumokkal, sőt, hát hőségnap is előfordulhat majd a jövő hét elején, úgyhogy a fürdőruhákat elő, a fényvédő krémeket pedig pláne, hiszen nagyon kell most védeni bőrünket az UV-sugárzástól. Bárhol is indultok, akkor legyen nálatok megfelelő védelem a bőrünkkel kapcsolatban is. Nem kell feltétlenül napozni vagy strandolni ahhoz, hogy megkapjon minket. A nap sugara nagyon hamar megtörténhet. Ez szóval csak óvatosan mindenki a hétvégén. Köszön pedig szóljon a Csaba Rádió, benne a legjobb dalok. Most is indítok egyet.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Hello ismét. Éhász Alai Balázs vagyok. Remélem, hogy együtt töltjük a folytatást is a mai estéből, éjszakából. Hozok jó kis dalokat, újdonságokat, régi nagy kedvenceket és nagyon érdekes híreket. Tartsatok velem, jó rádiózást mindenkinek a 88.9-el.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Martin Garrix a 30. születésnapjára időzítette azt a dalt, amit már 10 éve készítenek Ed Sheerannal közösen. Ez a Rape It Eats, amely meg is jelent hivatalosan. A kislemez egy évtizedre nyúló történet végére tesz átpontot. A dal rendszeresen felbukkant ugyan a holland producer élő műsoraiban, a rajongók azonban eddig hiába követelték a megjelenést. Idén aztán évelején új lendületet kapott a sztori. Előkerültek felvételek Garrixről és Ed Sheeranről New Yorkban, majd áprilisban egy Insta Live keretében be is mutatták a végleges változat részleteit. Most pedig itt a dal, amit én is megmutatok.

0: rádiója. Csaba rádió.
1: Hőhullám tör Nyugat-Európára. Az anticiklon tartósan letelepszik a következő időszakban. Ennek hatására a jövő héten átlagosan 8-10 fokkal lesz melegebb a térségben, mint amúgy a sok évi átlag. A májusi 30 fok Párizsban sem túl megszokott, de azt hiszem, hogy Londonban igencsak ritkának számít. Most azonban akár ez is megvalósulhat. Hazánk ennek az anticiklonnak a keleti peremén helyezkedik el a következő napokban, így hozzánk is melegebb levegő érkezik északi áramlással. Bár nálunk is nyárias idő lesz, de hőségre azért egyelőre még nem kell számítanunk.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ha már ilyen sok időt együtt töltöttük, akkor tegyétek ezt a hajrára is, azaz maradjatok a Csaba Rádióval. Én hozom a legjobb dalokat, ahogy ezt már megszokhattátok. A folytatásban is, úgyhogy jó ejtőzést kívánok nektek ma estére, még a hátralévő időnkre, a közös együtt töltött időszakra. Hozom tehát a legjobbakat. Erre számíthattok. Hászalai Balázs vagyok, jó rádiózást!

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Visszanéz a múltba, idén a Sziget újra is keveri azt. A Sziget Tánc Dalfesztivál After Party-t ígérnek, ugyanis a szervezők a nagy színpados koncertek után sem fog megállni az élet az idei esztendőben a Hajógyári Szigeten. A nulladik napot egy modernizált táncdalfesztivál hangulatú After Party zárja majd. A bulit a stand-upos Janklovics Péter fogja vezetni sztárvendégekkel és audio-videodiszkos hangulattal, azaz a régi szigetes reklámok feelingét is biztosan meg fogja majd idézni az előadó. Mi pedig az egyik fő fellépő, a Biffy Clyro egyik slágerét idézik most fel. Dear God, I just

0: Csaba kedvencei.
1: Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Csaba, Csaba Rádió.
1: Nagy sikerű vállalását folytatja a Dr. Béres, aki a Jimmy Másképp projekt keretén belül 5 klasszikust gondol újra az ikonikus előadó repertoáriából. A Radics Gigivel közös még Nem veszíthetek után, most az Ugye nem bántad meg volt a soros, ebben Verép Tomi simogató, ugyanakkor erőteljes orgánuma tökéletesen illik a letisztult enyhén elektronikus alapra. Ezt a számot édesanyám emlékére ajánlom, aki már 14 éve nincs velünk, de biztos imádná a feldolgozásokat, hiszen a generációja és ő is szerette Jimmy munkásságát. Megtisztelő, hogy engedélyt kaptam mind az 5 slágerhez, ezt mondta Dr. Béres, aki tehát nagy tisztelője a király munkásságának. Verép Tomi pedig már gyermekként is kedvelte Zambó Jimmy-t, olyannyira, hogy egy kedves családi emléke is kötődik hozzá, emiatt nagyon örült, amikor a producer felkérte a közreműködésre.
2: Szevasztok, itt a Dr. Béres
3: és a Verép Tomi.
2: Megjelent a legújabb Zambó Jimmy átdolgozáson.

Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: És a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Nem csak ma, hanem holnap este is a kedvenceitek szólnak, úgyhogy én várlak benneteket. A szokott időben szombaton, amikor ráadásul egy picivel többet is tölthetünk majd együtt egy jó órával. Úgyhogy remélem találkozunk. Addig is töltsétek kellemesen a hétvégét. Éjszakára pedig jó pihenés nektek. Ászalai Balázst hallottátok. Köszi, hogy itt voltatok.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Veszélyessé váltak az Andrássy-úti platánok, lakossági fórum dönt a beavatkozásokról. Bodóczi István bemutatta terveit. Rendet követel a polgármester a lomtalanítás után Békéscsabán. Eső mentette meg a Körösök vidékét. Vízmegtartásra áll át a térség. Már is mondom a részleteket. Egyre több kárt okoznak és már életveszélyes helyzeteket is teremtenek a leszakadó ágak és gallyak Békéscsaba belvárosában. A városvezetés kedden lakossági fórumon ismertette, hogy milyen beavatkozásokat terveznek az Andrássy út ikonikus platánfáin. A város számára mindig rendkívül nehéz döntés, akár egyetlen fa kivágása is, de most több évtizedek óta a városképhez tartozó platánról van szó. Ezek a fák mintegy 70 éve állnak az út mentén, és sokak számára már a település lakóinak számítanak. Árnyas lombkoronájuk nem csak látványos, hanem a nyári hőségben is menedéket ad a járókelőknek. A szakemberek szerint azonban a fák jelentős része olyan mértékben károsodott, hogy már nem menthetők. A leszakadó ágak komoly balesetveszélyt jelentenek, ezért a városvezetésnek mérlegelnie kell a szükséges beavatkozásokat. A döntés várhatóan sokakban vált majd ki felháborodást, hiszen értékes fákról van szó, amelyekhez már érzelmileg is kötődnek a helyiek. Ugyanakkor a városvezetés emlékeztet, ha a régi békéscsabai képeslapokat nézzük, a múlt század elején egészen más látvány fogadta a belvárosba érkezőt. Akkor is voltak fák, de nem takarták el teljesen az épületek homlokzatát, és az utcák élettel teltek meg. A szakemberek szerint a fák fontosak, de veszélyes állapotokban nem tarthatók fent korlátlan ideig egy városi környezetben. A fórum célja volt, hogy a lakosság pontos tájékoztatást kapjon a tervezett lépésekről, és megértsék, a beavatkozások a közbiztonságot szolgálják. Az április 12-i választáson a Tisza párt szerezte meg a szavazatok több mint kétharmadát. Békés megye egyes számú békéscsabai központú választókerületét a párt jelöltje Bodóczi István képviseli a következő 4 évben az országgyűlésben. A politikust a 7.tv aktuális című műsorában kérdezték terveiről. Bodóczi felidézte, 2019-ben kezdte társadalmi szerepvállalását, amikor a fiatalokból álló civil szervezetet alapították Békéscsabán, és több jótékonysági, valamint közösségépítő programot valósította. Meg. Hozzátette, hogy nagy megtiszteltetés számára, hogy a választókerület 10 településének képviseletére kapott felhatalmazást, és hangsúlyozta, hogy rövid idő alatt sok mindent kell majd elsajátítani a parlamenti működéssel kapcsolatban, és felelősség teljes feladat olyan döntéseket hozni, melyek az ország életét befolyásolják. Hozzátette, hogy Békés megye erőssége a mezőgazdaság, nem pedig az összeszerelő üzemek működtetése, és a turizmusban is jelentős tartalékok vannak, például a kerékpáros és gasztronómiai fejlesztésekben. A képviselő szerint át kell tekinteni azokat a korábban előkészített projekteket, amelyekre a korábbi kormány ígéretet

0: Áldatlan állapotok alakultak ki Békés Csabán a tavaszi lomtalanítást követően, erre hívta fel a figyelmet a város polgármestere Szarvas Péter, aki a szabályok betartását kérte a lakosságtól. Az elmúlt két hétvégén zajlott a lomtalanítás, előbb a külső város részekben, majd a belvárosban. A szemétszállításért felelős cég több alkalommal is jelezte, milyen hulladék helyezhető ki és mit nem szállítanak el. Ennek ellenére a polgármester szerint sokan nem tartották be az előírásokat. Szarvas Péter a közösségi oldalán arról számolt be, hogy olyan hulladék is kikerült az utcára, amelyet egyértelműen tilos lett volna kihelyezni. Építési törmeléket, elektronikai eszközöket és veszélyes hulladékot a lomtalanítás során nem viszik el. Felháborítónak nevezte azt is, hogy a guberálók több helyen szétszórták a kihelyezett holmikat. A polgármester közölte, hogy a lomtalanítás után a közterület felügyelők azonnal megkezdték a város bejárását. Tapasztalataik szerint több helyen, különösen a lakótelepeken jelentős mennyiségű szemét maradt a közterületen, ami elszomorító képet mutat. Szarvas Péter a város rendezettségét és tisztaságát közös ügynek nevezte, és intézkedett arról, hogy a közterületeken maradt hulladékot mielőbb elszállítsák és helyreálljon a rend. A történelmi aszály után az elmúlt napok felhő szakadása hozott átmeneti enyhülést a Körösök vidékére is. A vízügyi szakemberek szerint ma már nem az elvezetés, hanem a víz megtartása legfontosabb feladat. Gyulán ismét átbukik a víz a Duzzasztón, Morgófokon pedig egy 140 millió forintos napelemes fejlesztés biztosítja a kiszáradó csatornák utánpótlását. Az idei év rendkívül szárazon indult, a januári átlag feletti csapadék után folyamatosan csökkent az esőmennyiség, áprilisban 3 mm hullott csak a térségben. Májusi sok éves átlag 61 mm, amelynek közel 50 mm-re az elmúlt két napban érkezett a vízgyűjtőkre. A helyzetről Lúci Gergely, a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója számolt be, aki elmondta, hogy a csapadék a lehető legjobbkor érkezett, mert a Fehérkörös gyulai duzzasztójánál már kritikus volt a helyzet. A tavaly felújított gumitömlőn hetek óta nem bukott át a víz, és közel 3 hétig akár száraz lábbal is át lehetett volna kelni a mederben, mivel az érkező vízmennyiséget teljes egészében az élővíz csatornába kell irányítani. Az igazgató hangsúlyozta, hogy a duzzasztóknak köszönhetően a nyári üzemi vízszinteket az alacsony vízhozam ellenére is tartani tudták. Mindenhová, ahol lehetett, gravitációsan juttattak vizet, a szivattyús öntöző csatornákat pedig szinte teljes kapacitáson működtették az ökológiai és mezőgazdasági igények miatt. Hozzátette, hogy ha folytatódott volna a szárazság, komoly problémák alakultak volna ki, a mostani csapadék viszont megmentette a térséget. A klímaváltozás miatt a vízügy elsődleges célja ma már a helyben tartott vízkészletek növelése, a talajvízpótlás és a zöldebb környezet fenntartása. Ez a szemlélet korábban is jelen volt a szakmában, de már a társadalmi és kormányzati prioritássá vált. A kövizik rövid, közép és hosszú távú programokkal készül a jövő kihívásaira. A technológiai és környezetvédelmi mérföldkőnek számít a morgófoki tápcsatorna és szivattyútelep modernizációja. A 70-es években épült, majd 2000-ben felújított rendszer a magas üzemeltetési költségek miatt sokáig nem működött. A tavalyi aszály idején azonban újra és kedvező tapasztalatok után egy jelentős fejlesztés valósult meg. Öntözésfejlesztési forrásból napelemes rendszert és egy új kisebb szivattyút telepítettek. A beruházás legfontosabb előnye, hogy a gyepes csatorna, amely korábban elveszítette saját vízgyűjtő területét, most fenntartható módon kap utánpótlást. Ha a megspórolt energiát pénzben számolják, a 140 millió forintos fejlesztés 2-3 éven belül megtérül. A térségben eddig nem volt intézményesített öntözés, de a jövőben a rendelkezésre álló vízkészlet erejéig a gazdák is kaphatnak majd vízjogi engedélyt. Addig is a rendszer kulcsfontosságú ökológiai szerepet tölt be, és újra életet visz majd a tájba. Május 1-e és június 30-a között zajlik az idei ebösszeírás Békés Csabán. A felmérés törvényi kötelezettség, amelynek célja, hogy az önkormányzat pontos képet kapjon a településen tartott kutyák számáról és oltási adatairól. Az állatvédelmi törvény előírja, hogy a településeknek legalább 3 évente össze kell írniuk az ebállományt. Békés Csabán legutóbb 2023-ban történt ilyen felmérés, ezért vált idén ismét esedékessé. A kutyatartóknak minden egyes kutyáról külön formanyomtatványt kell kitölteniük. Az adatlap elérhető a város honlapján, a Csabai Mérlegben, a polgármesteri hivatalban és több állatorvosi rendelőben. Az ebösszeírás elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, amely akár 150 ezer forint is lehet.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiél Centrum közéleti műsora.
1: A Békés-megyei könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy megmentsen néhány értékes régi kötetet. A támogatásnak köszönhetően Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor 5 könyvet újított fel a könyvtár régi könyvek külön gyűjteményéből. A projektről tartott sajtótájékoztatón Juhán Zoltán igazgató beszélt a gyűjteményről, amely több mint 1000 kötetet számlál. A kollekció Fia Géza nevéhez fűződik, aki a II. Világháború után gyűjtötte össze az elhagyott könyveket, mivel a darabok több száz évesek, folyamatos karbantartást és restaurálást igényelnek. Ezúttal 4 könyv és 1 pergamen kapott új életet, amelyek a 17-18. Századból származnak. Az igazgató kiemelte, hogy a gyűjtemény legidősebb darabja az 1500-as években készült.
2: Nagyon örülök, mert most könyvekről beszélgethetünk itt a könyvtárban, nem pedig más típusú programokról, és talán valahol azért mégiscsak ez a könyvtárnak az egyik fő feladata, hogy megőriztek. Miről adtatok itt most hírt?
3: Igen, ugye több mint 300 000 dokumentumunk van a könyvtár gyűjteményét tekintve, viszont vannak úgynevezett kincseink, amelyek muzeális könyvtári dokumentumnak tekinthetők, ezek pedig a több száz éves könyvritkaságok. Ugye ezeket megfelelő körülmények között tároljuk, őrizzük, hogyha valaki kutatni szeretné, akkor hozzáférhetővé tesszük, viszont az is egy fontos feladat, hogy lehetőség szerint gondoskodjunk arról, hogy megmaradjanak ezek a kincsek. És most legutóbb a tavaly éppen adtunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely lehetővé tette azt, hogy restauráltassuk ezeket a dokumentumokat, így 4 kötet tudott megszépülni az idei évben, és ezzel is ugye azt tesszük lehetővé, hogy minél tovább megőrződjenek ezek a kiadványok, amelyek amúgy túlélték ugye a világháborút és egyéb eseményeket. Fia Gézának köszönhetően megőrizte őket az utókor, és most tesszük ezt mi is.
2: Van ugye egy olyan részletek, ami ezeket a nagyon régi könyveket tartalmazza. Ők hogyan élik a mindennapjaikat? Arra gondolok, hogy lehet-e őket esetleg megnézni, kikérni, hogyan működik ez a részleg a ti könyvtáratokon belül?
3: Ugye egy elkülönített helyiségben megfelelő fényviszonyok, illetve hőmérséklet mellett tároljuk elsősorban ezeket a kiadványokat alkalmanként bizonyos évfordulókhoz kapcsolódóan kiállítás formájában vitrínben megtekinthetők, viszont azért be kell tartanunk bizonyos előírásokat, így például a kesztyűben lehet megérinteni, illetve hogyha ki is nyitunk egy könyvet, akkor nagyon kell figyelni, hogy a gerinc ne sérüljön, tehát ne hulljanak ki a lapok. Így elsősorban a könyvtárosok azok, akik kézbe veszik ezeket a könyveket, viszont hogyha kutatási céllal szeretné valaki tanulmányozni, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Idén nyáron Szlovákiából kerestek meg minket azzal a céllal, hogy egy adott szerző könyvébe betekintést nyerjen, és ekkor digitalizáltuk a kiadványt, tehát elektronikus formában tettük elérhetővé, hogy ezzel is biztosítjuk azt, hogy ne sérüljön a könyv, és mégis kutatható, hozzáférhető legyen. Úgyhogy igazából így zajlik ezeknek a több száz éves könyveknek a története, viszont egyfajta lehetőséget már fel is ismertem, hiszen amennyiben tudunk bővebb ismereteket szerezni ezeket a könyvekről, illetve el tudjuk mesélni a történetüket, akkor akár egy új könyvtári szolgáltatásként régi könyves bemutatót is tudunk majd tartani, úgyhogy elindult a gondolkodás most a fejemben, és az a célunk természetesen, hogy minél több érdeklődőnek meg tudjuk mutatni ezeket a ritkaságokat.

0: Nyilván azt pontosan tudjuk, hogy támogatást szerezni bármilyen jellegű munkára nagyon bonyolult, ezért kérdezem csak óvatosan, hogy nagyjából mennyi az a könyvmennyiség, ami restaurálásra szorulna. Mennyi 10-100 könyvről lenne szó egyébként, így szépen folyamatában?
1: Ugye nem vizsgáltuk fel a könyvek állapotát, de mivel mind, tehát 1851 előtt kiadott könyvből van ez 1310 darabunk, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy mindre szépen sorban ráférne kisebb-nagyobb munkálat. Ugye nyilván megvan a különbség a széteső könyvek között, illetve itt az elébb a restaurátor hölgy is elmondta, hogy bizonyos alapkezelés is jót tenne csak a könyvek borítójának, és ugye még kisenyítottuk a könyveket, tehát egyfajta állagmegőrzési, állományvédelmi procedúrát azért jó lenne valamennyi könyvnek biztosítani, ugye ezt támogatás függvényébe tudjuk megtenni.
0: Mindegyik könyvről egyébként tudjátok, hogy nagyjából honnan jött, mit tartalmaz, milyen témát dolgoz fel? Fellettek már ezek véve akár valamilyen adatbázisba?
1: Egy jó pár kötetnek a leírása elérhető a könyvtár elektronikus katalógusában. Ezt a Békés megyei könyvtár korábbi munkatársai elvégezték ezt a munkálatot. Ugye ezek elsősorban latin, német vagy gót nyelven íródott könyvek, amelyek megnehezítik a könyvek tanulmányozását. Ugye jelenleg nem rendelkezünk latin nyelv ismerettel rendelkező munkatárssal, úgyhogy mindez megnehezíti a további feltárást, illetve természetesen egy humán erőforrás sem ártana a feladat ellátásához. Alapvető információkat tudunk a könyvek egy részéről, így például tudjuk, hogy 1546-ból származik a legrégebbi kötetünk, amely Philip Melanchtonnak a könyve. Ez egy fatáblás, díszes pergamen kötésű kiadvány, amely részkapcsokkal rendelkezik. Ez a leírás elérhető a könyvtár katalógusában, így ugye lényegében a legalapvetőbb információkat valóban tudhatjuk a kötetekről.
0: Hogyan tervezitek folytatni a munkát? Itt ugye mondtatok már egy-két gondolatot a sajtótájékoztatón, hogy talán egy új pályázat beadása megtörtént.
1: Igen, az idejében is Nemzeti Kulturális Alap megfogalmazta ezt a pályázati lehetőséget, melyre beadtuk mi is a pályázatot, így reményeink szerint az elkövetkező időszakban további 4-5 könyvnek az állapota tud megszépülni. Jelenleg bírálat alatt van a pályázat, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt, illetve hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor folytatjuk a tevékenységet Orsolyával.
2: A Civil Központok Országos Hálózata, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt idén már 13. alkalommal szervezi meg közös véradási akcióját, a civil véradást. Békés vármegye több településén is lehet csatlakozni ehhez az életmentő eseményhez. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének önkéntese ugyancsak a véradás fontosságára hívta fel a figyelmet.
0: Te magad a Magyar Vöröskeresztet képviselted itt a sajtótájékoztatón. Mire hívtátok fel a figyelmet?
3: Igen, a Magyar Vöröskereszt tevékenységére nyilván egyik legfontosabb tevékenységére hívtuk fel a figyelmet, itt ma a véradás szervezése, és arra, hogy ha összefogunk, mint itt is a következő hét, ugye a civil összefogás hete lesz, hogy mennyi embert el tudunk érni. Hiszen a Magyar Vöröskereszt is önkéntesekkel dolgozik, de ezt szeretjük mi is tágítani, hogy minél több emberhez jusson el ennek a fontossága, minél több embert érje. Ez nagyon jól bebizonyította az elmúlt 12 alkalom is, hiszen mindig minden egyes alkalomkor több embert sikerült elérni, és ebben bízunk a következő időszakban is, hogy tudjuk, hiszen azt szoktuk mondani, hogy egységben az erő, de az önkéntességben rejlik az idő. A civil információs központ is sok civilt ér el, de a Magyar Vöröskereszt is, így, hogyha az erőinket összpontosítjuk, akkor még hatásosabban, illetve még jobban tudjuk végezni a munkánkat, és még több bíradót tudunk elérni, meg tudjuk, hiszen ők egy más civil szervezeteket fognak össze, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eljusson mindenki ez, hogy a véradás milyen fontos napjainkban.
0: Mi is nem egyszer beszélgettünk az elmúlt években erről a témáról, de ha valaki mégis kimaradt volna ebből a körből, nem hallotta volna. Hogyan, miért, Miért adjunk vért? Miért fontos ez?
3: Hát sokszor, de sokszor nyilván el kell, hogy mondjuk, ugye a vér semmivel sem nem pótolható. Próbálkoztak ezt már, ugye mindenki hallott a hírportálokon, hogy kitalálni, de nem lehet pótolni. Ezt csak úgy tudják egyéb műtéteknél, baleseteknél pótolni beteg embertársainak, hogy eljön az a 18 évet betöltött, egészséges, 50 kilót elért önkéntes véradónk, és idejét és vérét nem kímélve adja beteg embertársainknak. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb tett nincsen, ennél nagyobb köszönet, mint nekik ezért, akik tényleg idejüket és vérüket, azt az nagyon sajátos, amit tényleg csak az övéké, odaadják másoknak úgy, hogy nem is tudják kinek. Ennél csodálatosabb dolog szerintem nincs a világon.

0: Most ugye önkéntesként vagy már tagja ennek a csapatnak. Nem tudom, hogy ettől függetlenül kérdezhetlek esetleg arról, van-e információd arról, hogy eddig hogyan sikerült ez az év a víradások szempontjából? Nem konkrét számokat, van-e információd erről?
1: Természetesen, ahogy említettem is, nap mint nap azon tevékenykedik a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei szervezete is, illetve a vérellátó szolgálat és a partnerszervezetekkel közösen, hogy legyen. Ahogy említettem is, éves szinten mintegy közel 900 véradást szerveznek. Hasonlóképpen, ahogy a tavalyi évben is, egy 600 fölötti időszakban járunk, de ez az, ami nem lehet soha megpihenni, szoktam volt mondani. December 31-én befejezzük, és január 2-án kezdjük újra a szervezést, hiszen a vérkészítmények nagyon rövid ideig jók, és hát ezt mindig újabb egyéneket, illetve véradókat kell, önkéntes véradókat kell szerveznünk, de hál' Istennek Békés vármegyében jó egy társadalmított jó régen, és jól társadalmisított a véradás szervezés. Hosszú-hosszú évek munkáján sok kollégám, illetve rengeteg önkéntes segíti a munkánkat, és nagyon-nagyon régen. Hálás köszönet nekik is a már letett munkáért, és azoknak is, akik még eztán fogják segíteni a munkáját. Nagyon szívesen vesszük mindenki segítségét, aki a nemes cél érdekében tud tenni.
2: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Hercegné Számel Anna Mária kitért arra, hogy egyéb területeken is nagyon szoros az együttműködés már több év a Vöröskereszttel.
0: Egy véradással egybekötött rendezvényre hívtátok fel a figyelmet. Mi ez pontosan? Mi lesz?
3: A sajtótájékoztatónknak a témája ugye a 13. civil véradás az egész országban, a civil központok, mind a 19 plusz a budapesti iroda, szeptember 22-től 26-áig megszervezi ezt a véradást, ahol civileket hívunk, várunk nagy szeretettel, hogy minél nagyobb számban tudjunk vért adni, vért gyűjteni.
0: Milyen hagyománya van már ennek a programnak?
3: Ez a 13. civil véradás mindig februárban és mindig szeptemberben tartjuk, tehát egy évben két alkalommal van, és ahogy említettem, az egész országban ugyanakkor ez egy ilyen kampány jellegű véradás.
0: Mit lehet olyan értelemben arról tudni, hogy bárki jöhet, kell-e regisztrálni, jelentkezni, bármi, milyen helyszíneken lesz ez esetleg?
3: Hirdetjük a helyszíneket is, a nagyobb városokat, például Gyulán is, Orosházán, Békéscsabán és ezen kívül kisebb településeken, 19 helyszínen lehet majd vért adni. Mi kiküldtük a településeken is, illetve a Vöröskereszt ez nekünk egy nagyon jó partnerünk, és ők is hirdetik a saját felületeiken, hogy mikor és hol lehet. Regisztrálni nem szükséges, csak tudni kell, el kell olvasni előtte, hogy minek kell megfelelni, hogy nehogy véletlenül kellemetlen helyzetbe kerüljön az, aki szeretne elmenni vért adni, de sajnos nem tud egyéb okok miatt.
0: Igen, ezt a sajtótájékoztatón is kiemeltétek, hogy a Vöröskereszttel mennyire szoros a kapcsolat. Más területeken hogyan, hol tudtok együtt dolgozni, ha tudtok?
3: Vöröskereszttel több helyszínen is tudunk, és több programban is, hiszen adománygyűjtésnél is nagyon jó partnerünk, tehát hogy akár oda-vissza, tehát hogyha mi gyűjtünk adományt, akkor a kiosztásban segítenek, vagy ha nekik van felesleges adományuk, akkor ugye mi az Egyensúly AE Egyesület égisze alatt működünk, tehát nekünk is vannak klienseink, közel 200 kliensnek tudunk eljuttatni adományokat, hogyha felajánlják őket.
0: Köszönöm szépen!
3: Én is!
4: Önök a Körös Hírcentrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
5: Csaba Rádió 88.9 Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk.
0: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Értem, küzdesz, mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékenyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.